Bozsérdal live, ez magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar